0: 完全关闭。
1: Folyamatosan figyelnünk kell óráról órára az energia egyensúlyt és a szükséges, és úgy tűnik, hogy az önkéntes fogyasztás csökkentése a nagyvállalatoknak, ipari fogyasztóknak nem elegendő, akkor be kell azonnal avatkoznunk, és kötelező csökkentést kell leírnunk, vagy egy még rosszabb esetben leállítást kell kezdeményezni bizonyos ipari fogyasztóknál. Ez egy óriási felelősség.
0: 据英国卫报报道，欧洲的异常高温、干旱和森林火灾导致一系列农作物产量下降，可能引起食品价格上涨。蔬菜、粮食和葡萄生产商受到的影响最为严重。法国蔬菜行业协会表示，高温和干旱已造成总价数千万欧元的数千吨产品损失。目前，欧盟委员会已经下调了一系列农作物的产量预测。另据英国镜报援引英国全国农民联盟的消息报道，在异常高温导致干旱的背景下，英国可能出现粮食短缺，呼吁政府采取紧急措施。另据英国金融时报估算，今年席卷法国、西班牙等欧洲国家的野火以及高温已造成超过31亿欧元损失。
2: 碰一下钱就付出去了，这靠不靠谱啊？
3: 手机要先解锁呀，再说人家24小时数据监测着呢，靠谱得很。
4: 解锁手机，碰完环，碰一下，
2: 放心吧。那我就放心了。
5: 1000多天，428万公里实测，把可靠牢牢焊在小米鹏程的名字上。SkyNomad， 小米鹏程。
6: 乳花高油酸花生油，油酸含量达到75%以上，油酸是有益健康的单不饱和脂肪酸，为健康选好油，乳花高油酸花生油。
7: 文件这么大，这网速
8: 够吗？快快快，抢票倒计时了！
9: 直播间好多人呢，
10: 门槛过门槛，
11: 多人用网不用慌，有爱家官网，天照网络始终在线，让你的家同时精彩。好网络，
12: 好服务，就选中国移动。
13: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
14: 金龙鱼1:1，
15: 普通鱼单一有种，精选8种健康好鱼，
16: 产品达到欧盟标准，
17: 反式脂肪酸减到零，
18: 健康好油，
19: 我选金龙鱼1:1。
5: 举信赖，信立天地；敬真情，真情满杯。茅台酱香，赖茅酒。
20: 赋能智慧物流 ，AI 用飞书；
21: 助推生物科技 ，AI 用飞书；
20: 助力制造升级 ，AI 用飞书；
22: 先进团队 ，AI 用飞书。
23: 胡姬花只做花生油。
24: 赤水河左岸有座美丽的郎酒庄园，孕育出庄园酱香白酒青花郎。青花郎，赤水河左岸庄园酱酒。
25: 开心的一天总干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动，活力满满。记得喝水，加速代谢。好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态。用健康记录美好生活。
26: 好，感谢您收看中国新闻的全部内容，稍后是今日关注。